Fejátovce, on tavaly színok, kihene vésztem a goma. Néhja olyan, néhja olyan, néhja olyan. Ég tovci, kautna mahoma. Átszimona, ég van, nekamona. Ég van ma, ég imi gószia. Ég oma, vaszkamtek, vaszkamtek. Kaké, kamionágon.